0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: reggelt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vette egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol 7.30-ig hosszúsan annyi lesz itt veletek a 89,6-on. Sok-sok érdekességgel is, persze a legjobb zenéket is fogom adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velem tartani ezúttal is az elkövetkező másfél órában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Tőle a Perfect Love, és hát ugyanez elmondható ma az időjárásra is. Tökéletes őszies napunk lesz. A nagy részében úgy néz ki, hogy gyönyörű szépen fog sütni a nap. Délutánra lehet majd némi felhőzet, de ez inkább csak ilyen gomoly felhőzet, amiből csapadékra biztosan nem kell számítani. És a hőmérsékletek is inkább ilyen nyáriasan fognak alakulni, igaz, most így a hajnali órákban inkább meglehetősen őszies, csupán 12 fokot mérhetünk, viszont a napi maximum az olyan 23 fok körül alakul majd, ami meg már ugye kellemes nyáriasnak mondható inkább, szóval ilyen, hát végül is abból a szempontból tökéletes őszi nap, hogy nem lesz hideg, viszont annyira ugye már meleg sem, a kánikula az már rég elfelejtett bennünket, és hát úgy néz ki, hogy már mi is elfelejthetjük. Ha itt most a hosszú távú előrejelzést nézem, abban is azt látom, hogy legtöbb, majd csak ilyen 26-27 fok lehet a következő 10 napban. Na, de ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk akkor a mai napnál. Nyilván csapadéka ugye nem kell számítani, mint ahogyan fronthatás sem fogja a szervezetünket terhelni. Engem viszont nyugodtan lehet terhelni infókkal a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valami fennakadás lészelnétek a közlekedésben. Ezekben a percekben egyébként még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Olivia Dean és tőle a So Easy, viszont egyáltalán nem könnyű újra munkává állni, így a hétvége után is. Képzeljétek, kiderült, mennyi időt töltenek naponta ingázással a romániai alkalmazottak. A vizsgált európai államok közül a romániai alkalmazottak utaznak a legkevesebbet ugyan a munkahelyükre, mégis átlagosan közel 53 percet töltenek naponta ingázással, derül ki egy felmérés tegnap közzétett eredményéből. A kutatást január 27 és február 20-a között végezték 16 európai országban, Belgiumban, Németországban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Horvátországban, Hollandiában, Norvégiában, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Svédországban. A felmérésben 5936 HR döntéshozó és 16500 alkalmazott vett részt. A belgiumi SD Works HR cég elemzésének adatai szerint Románia az ingázás átlagos időtartama alapján ugye a 6. helyen áll, noha az átlagosan megtett távolság itt a legkisebb. A felmérés szerint a romániai alkalmazottak naponta átlagosan, ugye, mint említettem, 53 percet ingáznak, miközben összesen mindössze 17 kilométert tesznek meg. Az európai átlag ezzel szemben 45 kilométer. A 17 kilométer a vizsgált 16 ország közül a legalacsonyabb érték. Az ingázás időtartama alapján Románia ugye a 6. helyen áll, ráadásul a tényleges 53 perc meghaladja azt az 51 percet is, amennyit legfeljebb a romániai alkalmazottak saját bevallásuk szerint hajlandóak lennének naponta utazással tölteni. Európai szinten az elfogadhatónak tartott maximum 62 perc, ami 14 perccel haladja meg a tényleges átlagos utazási vagy ingázási időt. A leghosszabb átlagos ingázási időt Belgiumban mérték egyébként, az alkalmazottak naponta átlagosan 64 kilométert utaznak oda-vissza, és 61 percet töltenek úton. Svédországban az átlag 53 kilométer és 57 perc, Írországban pedig 47 kilométer és 56 perc, ezzel szemben Horvátországban átlagosan 37 kilométert tesznek meg 41 perc alatt, Olaszországban 42 kilométert 35 perc alatt, Szlovéniában pedig ugyanekkor a távolságot 32 perc alatt. A vizsgált országok közül tehát Romániában a legrövidebb, Belgiumban pedig a leghosszabb az átlagos ingázási távolság. A kutatás készítői szerint az utazás időtartama és a megtett távolság közötti különbség arra utal, hogy Romániában inkább közlekedési, mintsem távolságbeli probléma a munkahely megközelítése. A romániai válaszadók közel kétharmada, 63%-a naponta összesen 10-29 kilométert ingázik. Ez több mint kétszerese a 27%-os európai átlagnak. Ennek ellenére a romániai alkalmazottaknak mindössze 47%-a utazik 45 percnél kevesebbet. A válaszolók 16%-a legalább napi 90 percet tölt úton, szemben a 13%-os európai átlaggal, 11%-uk pedig legalább 2 órát. Hát a Reggeli Plusz pedig még 3 órán keresztül szól nektek, nem csak az ilyen titeket érintő érdekességekkel, hanem természetesen a legjobb zenékkel.

Kamira Cabello és Ed Sheeran, és tűnik a bam bam, és tessék, bam, megint beütött a baj. Súlyos biztonsági incidens történt a brit Fintech vállalatnál, a Revolutnál. A cég ügyfeleinek érzékeny adatai kerültek egy illetéktelen harmadik félhez, miután család megkereséseket kapott egy valódi kormányzati ügynökség e-mail doménjéről, közölte a vállalat szóvivője. A Revolut ügyfeleit e-mailben értesítette az esetről. A TechCrunch által szemlézett tájékoztatás szerint többféle személyes és pénzügyi adat is érintett lehet. Az illetéktelenekhez kerülhettek az ügyfelek személyazonosító és kapcsolattartási adatai, köztük a születési dátum, a postai és e-mail cím, valamint a telefonszám. A kiszivárgott adatok között személyazonosító okmányok, például útlevelek és jogosítványok másolatai, valamint ellenőrzéshez használt szelfik, bankszámlakivonatok és tranzakciós előzmények is szerepelhettek. A vállalat egyelőre nem közölte pontosan, hány ügyfelet érintett az incidens. A Revolut szerint azonban az érintettek száma korlátozott. A cég hangsúlyozta, hogy a biztonsági incidens nem érintette a vállalat rendszereit, és az ügyfelek pénze nincs veszélyben. A történtek ugyanakkor azért is jelentősek, mert az illetéktelenekhez olyan adatok kerülhettek, amelyek személyazonosság lopásra vagy további csalási kísérletekre is felhasználhatók. A Revolut Európa egyik legsikeresebb fintech vállalata, amelynek nincsenek hagyományos bankfiókjai. A cég egy esetleges tőzsdei bevezetésre is készül, és akkor 200 milliárd dolláros értékelést céloz meg. Hát én pedig a továbbiakban is a ti kellemes ébredéseteket, úgyhogy ennek érdekében érkezem a

6 óra 49 perckor kívánok kellemes ébredést minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint az Instán és a Facebookon is fent vagyunk ám, plusz FM nagyvállalatként, úgyhogy lehet ott az oldalon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Úgy tűnik, a gyerekek biztonsága sok esetben fontosabb a magánélet védelménél, ugyanis a romániai lakosság jelentős része támogatja, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben a hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel. Érdekelne is, hogy ti mennyire értetek ezzel egyet. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon keresztül is válaszolhattok. Én pedig adom cserébe ezúttal is a

0: do something.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz hosszú Sanyival, és hát másodpercenken belül 7 óra van, ennek köszönhetően pedig meg is érkezett Ábrahám Miki a legfrissebb hírekkel, amelyben szó esik többek között majd arról is, hogy hogyan teljesít a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az eSanitate-a MEA portál. A hírek után pedig hétfő reggeli teljesítményfokozóként érkezik majd Orbán Rudi.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az eSanitate-a MEA portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDSZ tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az eSanitate-a MEA portál. A telepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinten minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDSZ helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbemaradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek, írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, de a napsütéses idő ellenére viszont a hőmérsékletek meglehetősen visszafogottabban alakulnak, jelenleg csupán 12 fokot mutatnak a hőmérők, és ma a legtöbb 23 fokot mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
2: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztét halljátok a mikrofonnál Hosszú Zsanyival. Szeptember 14-e hétfő van, boldog névnapot a Roxánáknak és a Szerénáknak. Amúgy ma arra várjuk a hozzászólásokat tőletek, hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, úgyhogy áruljatok el, éci! Persze adunk cserébe valamit mi is. Hozzuk a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most következő Orbán Rudi sláger.
2: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: és tőle a Have You Ever Seen the Rain, és hát mi is láthatjuk, úgy néz ki hamarosan a polgármesteri hivatalban a közműszolgáltatókat, ugyanis 7 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni a helyüket a Városháza földszintjén, miután véget értek ott a felújítási munkálatok. A Termofikár egy csütörtökön újra megnyitotta a ügyfélszolgálati irodáját és pénztárát a lakosság előtt a megszokott nyitvatartási program szerint. A vállalat a honlapján közölte, a pénztár hétfőtől péntekig 7:30 és 15 óra között lesz nyitva, az ügyfélszolgálati iroda pedig fél órával tovább 15:30-ig fogadja az ügyfeleket a 9-es szobában. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután visszaállítják a bútoraikat, illetve helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. Úgy néz ki, legkésőbb október 1-ig valamennyi közműszolgáltató újra megkezdi a működését a felújított irodákban. A Disztrigázó 5-ös, a RER a 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikáre a 9-es, az Elektrika a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a nagyváradi polgármesteri hivatal villamosvonal felüli bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Én pedig hozom most vissza újra nektek a legnagyobb slágereket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

Ez itt még mindig a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsora, a Reggeli Plusz, a kellemes ébredéseteket biztosító legjobb zenékkel, és persze a titeket érintő legfontosabb történésekkel. Mint például, hogy több mint 36 ezer hátrányos helyzetű egyetemista kapott teljes összegű szociális ösztöndíjat február és július között, közölte csütörtökön az Oktatási Minisztérium. A támogatásban az ország 44 állami felsőoktatási intézményének hallgatói részesülhettek, a folyósított összeg pedig megközelítette a 157 millió lejt. A minisztérium szerint az ösztöndíjak célja a hátrányos helyzetű hallgatók pénzügyi nehézségeinek enyhítése, illetve annak elősegítése, hogy folytathassák tanulmányaikat. A támogatás ezáltal hozzájárul az egyetemi lemorzsolódás megelőzéséhez is, csökkentéséhez. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett az egyetemi élethez kapcsolódó webináriumokon is részt vehettek, amelyeken többek között tanulási és időgazdálkodási technikákkal, hallgatói jogaikkal, valamint a tanulmányaik befejezésére való felkészüléssel foglalkoztak. Emellett gyakorlati útmutatók is készültek számukra. Az intézkedések az egyetemi lemorzsolódás megelőzését és csökkentését célzó projekt keretében valósultak meg. A programot az Európai Szociális Alapból és az állami költségvetésből finanszírozzák. Mi pedig adjuk nektek a továbbiakban is a legnagyobb slágereket.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Szupeko! Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára, 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issanatartiamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDS tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issanatartiamian portál. A telepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinte minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDS helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbe maradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek, írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
0: Plusz FM. Időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, de a napsütéses idő ellenére viszont a hőmérsékletek meglehetősen visszafogottabban alakulnak, jelenleg csupán 12 fokot mutatnak a hőmérők, és ma a legtöbb 23 fokot mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntúl-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntúl-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Folytatjuk akkor, méghozzá a múlt héten megismert páros felállásban. Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőit halljátok. A mikrofonoknál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
6: És Hosszú Sanyival. Jó reggelt! Ezentúl minden hétköznap reggel együtt látunk el benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és klassz lágerekkel természetesen.
5: Melyek közül most elsőként a Kingdom of Fear érkezik. Cameron Whitcomb idei slágere.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: napot minden várodinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalokon kommentelni is.
1: Bizony, pluszosok, úgy tűnik a gyerekek biztonsága sok esetben fontosabb a magánélet védelménél, ugyanis a romániai lakosság jelentős része támogatja, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel. Érdekelne is bennünket, hogy ti mennyire értetek ezzel egyet.
0: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy léci, áruljátok el nekünk, mi pedig hozzuk cserébe most is a legjobb zenéket.
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a reggeli

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: És persze, mindenkinek jár a boldogság, üdv nektek a Reggeli Plusz mikrofonjánál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermékben a hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel.
1: Bizony, és már érkeztek is kommentek, ezek közül válogattunk. Dallos Aranka például azt írta nekünk, hogy bizony jól teszik, ha tesztelik a fiatalkorúakat. Magyar János pedig azt írta nekünk, hogy ha ilyesmiről van szó, azt csak támogatni tudom. Az a típus vagyok, hogy csak azt hiszem, amit tapasztalok. Sokat járok parkosított területeken, és látom, mit művelnek a fiatalok. Szerintem, mikor kisebb csapatokba verődve fekszenek a földön és őrjöngenek, az nem csak fiatalkori hülyéskedés, hanem tudatmódosult cselekvés. Az ilyen fiatalok akár veszélyesek is válhatnak. Amit régen csak a tévében láttunk, az már valóság. És ehhez kapcsolódva az Oktatási Minisztérium által idézett adatok szerint a romániai serdülők 6%-a mondta azt, hogy legalább egyszer fogyasztott illegális pszichoaktív szert, leggyakrabban kannabiszt, ha ezt ki szabad mondanom itt. A téma nem új Romániában, már 2023-24-ben is komoly vita folyt arról, hogy szükség lenne országos iskolai drogtesztelési programba. És ha már ez szóba került, az is érdemes tisztázni, hogy mit jelentene ez a gyakorlatban. A friss INSCOP felmérés szerint a romániai lakosság 83,4%-a támogatja, hogy a 14 év feletti diákokat drogtesztnek vessék alá. Fontos azonban, hogy ez egy közvéleménykutatási adat. Jelenleg nincs olyan általános szabály, amely alapján minden 14 év feletti romániai diákot kötelezően tesztelnének. Korábbi állami tervekben a tesztelés lehetőségét szülői beleegyezéshez kötötték, és azt is előírták volna, hogy a folyamat legyen bizalmas, nevezetesen megbélyegzéshez vagy diszkriminációhoz. A lehetséges gyors tesztek vizeletből vagy nyából készülhetnének, de egy pozitív eredmény még nem jelentene végleges bizonyítékot. Azt laboratóriumi vizsgálattal kellene megerősíteni. És talán ez az egész kérdés egyik legfontosabb része, hogy egy ilyen rendszernek nem pusztán arról kellene szólnia, hogy kiszűrjék és megbüntessék a fogyasztókat. Az Oktatási Minisztérium jelenlegi megközelítése már a megelőzést, a korai felismerést, a szakemberek bevonását és szükség esetén a kezelést is hangsúlyozza. Vagyis a kérdés nem egyszerűen az, hogy legyen-e drogteszt az iskolákban, hanem az is, hogy ha egy 14-15 éves diáknál pozitív eredmény születik, akkor mi történik vele ezután? Segítséget kap, vagy megbélyegzik esetleg. Ez pedig már legalább annyira gyermekvédelmi és oktatási, mint egészségügyi kérdés.
0: Jó kérdés, és természetesen várjuk még mi is a mai kérdésünkre a válaszaitokat, hogy szerintetek, vagy hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel. Mi pedig természetesen adjuk cserébe most is a legjobb zenéket.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni

0: BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
2: Elkezdődött az Axiók dédemániája a Dédemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issanatatiamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDSZ tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issanatatiamian portál, a terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinte minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDSZ helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbemaradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek. Írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, de a napsütéses idő ellenére viszont a hőmérsékletek meglehetősen visszafogottabban alakulnak, jelenleg csupán 12 fokot mutatnak a hőmérők, és ma a legtöbb 23 fokot mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. közlekedési információk.
6: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
6: És Hosszú Sanyi. Szeptember 14-e hétfő van. Isten éltesse a névnapos Roxana és Szeréna nevű hallgatóinkat. Ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel.
5: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok, és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legjobb zenéket.
3: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: Kettő perc van, gyerekek letudva, ők ugye már az óviban és a suliban, a szülők nagy része pedig már sikeresen munkába állt. Ha ti is most próbáltok magatokhoz térni, jó hírünk van, itt a stúdióban a kávé erős, a fókusz pedig 100%-os. Köszöntünk titeket, akárhol is ér benneteket ez a reggel. Sanszos, hogy épp a volán mögött ülve bosszankodtok a csúcsforgalomban. Ne stresszeljetek, inkább hallgassatok bennünket. Ez a reggeli plusz a plusz FM-en, Hosszú Zsanyival
1: és Szegedi Máriával. Köszönjük, hogy ma reggel is velünk vagytok. A reggeli pluszban együtt indítjuk a napot. Jönnek a jó slágerek, a nagyváradi és környékbeli információk, hasznos tudnivalók, és persze figyelünk arra is, mi történik az utakon. Ha viszont ti bármi szokatlan tapasztaltok az utakon, jelezzétek nekünk, hívhattok a 0359 17 22 22-es számon, SMS-t, WhatsApp vagy Viber üzenetet pedig a 0734 17-22-22-es számra várunk. A Plusz FM-et közben Facebookon és Instagramon is megtaláljátok. Maradjatok velünk, folytatódik a reggeli plusz.
0: Így van, továbbra is hozzuk akkor a Plusz FM-től megszokott kiváló slágereket és magyar kedvenceket. Most például a Take Me Back érkezik Kygo és Max Magnum közös előadásában.

0: Hello, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik mindig a legjobb zenéket adják nektek, és persze folyamatosan szállítják a titeket érintő legfontosabb tudnivalókat. Most például a gyerekeknél maradva az osztálytermi tevékenység kapcsán is hozunk egyet.
1: Bizony, már a 10 éves romániai gyerekek több mint ötöde használ mesterséges intelligenciát iskolai feladatokhoz, 15-16 éves korban pedig 3-ból 2 veszik igénybe az AI segítségét. A házi feladat így egyre gyakrabban készül mesterséges intelligenciával, nagy különbség azonban, hogy a diák magyarázatot kér, információgyűjtést tanul vele, vagy egyszerűen az AI-jal végezteti el a munkát, megspórolva a tanulást is. Az EUKIDS online friss adatai szerint a 15-16 éves romániai fiatalok 66%-a használ generatív AI-t iskolai munkák, esszék, történetek vagy más szövegek elkészítéséhez. Ez azt jelenti, hogy ebben a korosztályban már 3-ból 2 kamasz bevonja a mesterséges intelligenciát az iskolai munkájába. Az AI ráadásul jóval korábban bekerül a gyerekek tanulási eszköztárába, mint azt sokan gondolnák. A 10 éves romániai gyerekek 22%-a már használja a fogalmazások vagy más iskolai szövegek elkészítéséhez. Még nagyobb számot kapunk, ha nem kizárólag az iskolai munkát nézzük. A megkérdezett 10-16 éves romániai gyerekek 82%-a ugyanis legalább egyszer használt generatív mesterséges intelligenciát a felmérést megelőző egy hónapban. Az iskolai felhasználás módja között ugyanakkor lényeges különbségek vannak. A romániai gyerekek 45%-a mondta azt, hogy esszék, történetek vagy más iskolai szövegek megírásához használta a mesterséges intelligenciát, 36% pedig hosszabb szövegek összefoglalására vagy elmagyaráztatására vette igénybe. Hát nem mindegy valóban.
0: Valóban nem. Ti pedig természetesen a napotok kellemesebbé tételére vehetitek igénybe tőlünk a legnagyobb.

0: a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortival. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Szupeko, 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára, 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Több 10 000 munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 000 munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Járul Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 000 dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 000-rel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolványal már ne lehetne átlépni az országhatárt. A jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgó dokumentum szerint a másikok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, de a napsütéses idő ellenére viszont a hőmérsékletek meglehetősen visszafogottabban alakulnak, jelenleg csupán 12 fokot mutatnak a hőmérők, és ma a legtöbb 23 fokot mérhetünk majd a délután folyamán enyhe légmozgás mellett, és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
10: Bizony-bizony, a folytatásban itt van Tame Impala és a Dracula.
7: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Reggeli Plusz.

0: napot minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instán és a Facebookon és Plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalokon kommentelni is.
1: Ma egyébként arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel.
0: Várjuk akkor a válaszokat, írjatok, hívjatok, kommenteljetek, mi pedig adjuk cserébe most is a legkiválóbb slágereket. Most például egy magyar kedvencet, érkezik a Csillagom, Karamell és Paja Bea közös előadásában.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytervekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel.
1: Érkeztek is kommentek, Talódi Zsuzsa például azt írta nekünk, hogy én nem igazán értek ezzel egyet, de ez csak az én véleményem. Biztonság ide, biztonság oda, ha valaki valamilyen rossz dolgot el akar követni, nem feltétlenül az iskola osztálytermében fog elkövetni, teheti azt akárhol, utcán vagy parkban, úgy is megteszi. Folyosóra és udvarra igen tegyenek, de az iskola osztályterme olyan, mint a második otthon, és otthon sem esne jól senkinek, ha megfigyelnék, főleg ha lehallgatnák. Madarasi Csilla is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy utopisztikusan hangzik, de sajnos így van, csorbulnia kell néha a magánélet szabadságának, ha okot adnak rá, a bizalmat ki kell érdemelni, és valahol a gyerekek magánéletének szentsége is bizalmi kérdés. Gyerekek már egyre fiatalabb korban a jogaikkal érvelnek, de kötelezettségeikről megfeledkeznek. A kamerás megfigyelés egyébként nem pusztán egy friss közvéleménykutatási ötlet. Romániában már 2024-ben komoly vita volt arról, hogy az iskolákban hogyan lehessen audio-vizuális rendszereket használni. 2025-ben pedig a Román Oktatási Minisztérium elfogadta az iskolai audiovizuális megfigyelésre vonatkozó eljárást, de hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? Romániában a felvételeket alapesetben 30 napig őrzik meg, utána automatikusan törölni kell őket. Ha viszont egy konkrét eset kivizsgálása zajlik, a felvételek megőrzési ideje meghosszabbítható az eljárás végéig. A felvételeket nem nézheti vissza bárki, ehhez írásos, indokolt kérelem és az igazgató jóváhagyása szükséges, a kérelmezőnek pedig azt is meg kell jelölnie, hogy pontosan melyik időszak felvételére kíváncsi. Hozzáférhet például a szülő, a nagykorú diák vagy az iskola alkalmazottja, illetve bizonyos oktatási és gyermekvédelmi szakemberek. A szabályozás azt is kimondja, hogy a kamerafelvételeket nem lehet arra használni, hogy a tanárok szakmai teljesítményét ellenőrizzék, vagy a diákok órai értékelésével kapcsolatos vitákat ezek alapján döntsék el. A rendszer hivatalos célja elsősorban a biztonság, az erőszakos esetek kivizsgálása, valamint az iskola vagyonának védelme. Vagyis a kamerák valóban folyamatosan rögzíthetnek, de ettől még nem lehet szabadon visszanézni, vagy bármilyen célra felhasználni azt, ami az osztályteremben történik. Egyébként elhelyezhető az osztálytermekben kamera, az iskola épületén kívül, a folyosókon, rendezvénytermekben, kollégiumi folyosókon, vagy esetleg sporttermekben.
0: Hát, ugyanis szólhatnak például a legnagyobb slágerek is, amelyek elsősorban most a hozzászólásaitokért cserébe érkeznek. Waxing.

0: Campus FM. Reklám.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Nyári akció a Jani Kaucsuknál!
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana pentru Grijă programjára a Kaufland Valenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalás.

0: Kocsi projektje a Lili partnerségével.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Yahoo Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közre játszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az országhatárt. Jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másikok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Többnyire napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 24 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. A hét következő napjaiban egyre magasabb értékeket mérhetünk majd, kedden 25, szerdán, csütörtökön pedig 28-29 Celsius fok körül alakulnak a napi maximumok. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentése a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy így sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
2: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: Folytatódik akkor a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, gyönyörű napot nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
4: És Hosszú Sanyi, jön az utolsó közös óra, és ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek sehová.
5: És most akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen az éjféltáj, a Well Hello tavalyi dala.
2: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

0: akarsz rá az Otti és tőle a pár napon mi, és akkor mi 9 óra 11 perckor teszünk eleget ennek a felkérésnek itt a Reggeli Pluszban, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket adjuk, hanem a legjobb programokat is.
1: Bizony-bizony, pluszosok szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Nagyváradon a Bihar megyei Ízek és Hagyományok című rendezvény negyedik kiadását. A programnak idén is a Körösvidéki Múzeum parkja ad otthont, a belépés pedig ingyenes. A rendezvény Bihar gasztronómiai hagyományait, helyi termelőit, népi kézműveseit és művészeit mutatja be. Szombaton és vasárnap 13 és 21:30 között helyi termékeket és kézműves portékákat lehet vásárolni, emellett a hagyományos bihari receptek című kötetben szereplő ételeket is meg lehet kóstolni. Remélem már reggeliztetek, ugyanis a kínálatban többek között gulyás, babgulyás, töltött káposzta, csirkepaprikás, káposztás ételek, különféle lepények és szilvás lepény is szerepel. A két nap során kulturális programokkal is várják a közönséget. Szombaton a nagyváradi Lioára és Nuntási Bihorulói, valamint a székelyhídi Görböc néptánc együttes lép színpadra. Vasárnap a Tulkai Ardeliana, a Margitai Floária Barkaulu és az Élesdi Dobási Folklor együttesek műsorát láthatják. A rendezvény sorozat szeptember 26-27-én Margitán, október 3 és 4-én Belényesen, október 17 és 18-án pedig Nagy Szalontán folytatódik.
0: Hát a Reggeli Plusz pedig továbbra is a legnagyobb slágerekkel érkezik, és ez tény, Leoni és Callum Scott közösen.

0: Beyoncé és tőle a Texas Hold'em, és hát a könyvtárban nem csak kártyázni lehet ám.
1: Nem bizony. Ezúttal különleges emlékgyűjtő projektet indít a nagyváradi Görgesinkály megyei könyvtár pluszosok. A Történetek a Városnegyedekből című kezdeményezésben olyan váradiak jelentkezését várják, akik személyes történeteiken keresztül mesélnének a város múltjáról. A szervezők többek között művészeket, pedagógusokat, kézműveseket, fényképészeket, nyomdászokat, építészeket, valamint az iparban, a közlekedésben és a közműszolgáltatásokban dolgozókat szólítják meg, de a lista nem kizárólagos. A podcast beszélgetésekben a résztvevők szakmai életútja mellett azok a helyek is előtérbe kerülnek, amelyek fontosak voltak számukra, például utcák, városnegyedek, parkok vagy éppen régi épületek. A könyvtár családi és szerelmi történeteket, például hosszú házasságok vagy a városhoz kötődő személyes emlékek történeteit is megőrizni. A cél pedig egy úgynevezett élő térkép létrehozása, amely Nagyvárad múltját nem csak a helyszíneken, hanem az ott élők emlékein és tapasztalatain keresztül is bemutatja. Jelentkezni vagy másokat ajánlani szeptember 14 és 30-a között lehet a bibliobihor@yahoo.com e-mail címen. A jelentkezéshez a teljes nevet, az életkort, a telefonszámot és röviden a megosztani kívánt történetet is meg kell adni.
0: Mi pedig megadjuk nektek továbbra is a legnagyobb slágereket, érkezik is a Do You Know Enrique Iglesiastól.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A Xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék minősülnek.
2: A Brico-ban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 leért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Brize acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készen.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Yahoo Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közre játszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. A jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másik ok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 24 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. A hét következő napjaiban egyre magasabb értékeket mérhetünk majd, kedden 25, szerdán, csütörtökön pedig 28-29 Celsius fok körül alakulnak a napi maximumok. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Közlekedési információk.
7: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat, és legyetek nagyon körültekintőek.
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Hát eddig tartott ma a Reggeli Plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária továbbra is ellehet benneteket a legfontosabb infókkal is, a legjobb Plusz FM-es slágerekkel, szóval vigyázzatok magatokra. Szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
5: Így van, Sanyinak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk ma reggel is, a folytatásban pedig ne feledjétek, én itt vagyok veletek 11 óráig, várlak benneteket. Maradjatok velem, a folytatásban pedig már itt is van Alex Warren, ide is slágere.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

Nagyváradi a környékbeliek a 89,6-on a Plus FM reggeli adását hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett a benneteket érintő leghasznosabb információkkal is ellátunk. Ha viszont nektek van kérdésetek, információtok, bátran hívhattok, írhattok üzenetet, szólhatjatok hozzá az adásainkhoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. És ott vagyunk a Facebookon is, Plus FM Nagyváradként, ahol van lehetőségetek kommentelni. Ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel. Várom hozzászólásaitokat, cserébe pedig már érkeznek is a legszuperebb slágerek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampbe fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: of My Smith és a Stay című sláger, Hello Hello Pluszosok, arra voltunk ma kíváncsiak, hogy ti mennyire értetek azzal egyet, hogy a 14 év feletti diákokat drogteszteljék, és hogy az osztálytermekben hang- és képrögzítő kamerákat szereljenek fel. Érkeztek kommentek, ezekből csemegézek most éppen. Kis Attila Norbert például azt írta nekünk, hogy ez semmire nem megoldás, csak valaki jó pénzt keres ebből is. Nincs világon szinte olyan hely, ahol megvan oldva a drog probléma, majd pont Románia lesz ebben az élharcos. Ez egy olyan komoly ügy, hogy sehol nincs rá normális megoldás, de lehet nem is akarják, hogy legyen. Nyugaton se tudnak semmit kezdeni vele. A rendőrség fel se lép ellenük. Koller Tímea pedig azt írta nekünk, hogy szerintem jó ötlet, csak az a baj, hogy aki drogozni, cigizni akar, úgyis megtalálja a módját, hogy hozzáférhessen. Szász Roland pedig azt írta, hogy a problémákat gyökerénél kell megoldani, ez felületes kezelés. Még mindig amondó vagyok, hogy ha 7 év otthonról nincsen, akkor hiába minden, úgy is találnak megoldást. Köszönjük szépen a hozzászólásaitokat. Egyébként a friss INSCOP kutatás szerint 74,5% támogatja az állandó audiovizuális megfigyelést az osztálytermekben, vagyis nagyjából minden negyedik ember ellenzi, miközben háromnegyedük elfogadhatónak tartja. A drogteszteléshez kapcsolódóan pedig az Oktatási Minisztérium által idézett adatok szerint ugye a romániai serdülők 6%-a mondta azt, hogy legalább egyszer fogyasztott illegális pszichoaktív szert, leggyakrabban kannabiszt. És ugye érdekes az is, hogy az INSCOP kutatás szerint a közvélemény kutatásban 83,4%-a támogatja 14 év feletti diákok drogtesztelését, miközben a rendelkezésre álló adatok nem azt mutatják, hogy a diákok többsége drogot fogyasztana. Tehát a fő kérdésünk, hogy egy viszonylag kisebb, de létező probléma indokolja-e a teljes 14 év feletti diákkorú népesség szűrését. Érdemes ezen is elgondolkodni. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a hozzászólásaitokat, továbbra is várjuk ezeket, a folytatásban pedig már érkeznek is a legszuperebb slágerek, például itt van Annie Lennox és a 2009-es Shining Light című dala.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel!

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issana Tartyamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDSZ tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issana Tartyamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerek.

0: ügyvédekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinten minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDSZ helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a Városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbe maradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek, írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Többnyire napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 24 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. A hét következő napjaiban egyre magasabb értékeket mérhetünk majd, kedden 25, szerdán, csütörtökön pedig 28-29 Celsius fok körül alakulnak a napi maximumok, csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefáncselmáre Sugár út, Berzei és a Szöntúl-Ladiszla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre Sugár út és a Szöntúl-Ladiszla utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt!
4: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
4: A legfontosabb hírek,
1: információk,
4: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: És már folytatódik is a Reggeli Plusz. Hello, nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on a legjobb helyre kapcsoltatok. Egészen 11 óráig itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és klassz lágerekkel. A folytatásban például itt is van Shakira és Barna Boy idei közöse. Érkezik a Die Die.
1: Reggeli Plusz.
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

A slágerek és helyi információk itt 89,6-on a Reggeli Pluszban. Pluszosok, az időjárási viszonyoktól függően szeptember 10 és 30-a között naponta 22:30 és 4 óra 30 között reggcsellóírtási, rovarírtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérjük továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb, mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák a zárva. Felkérik továbbá a méhészeket, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért érdeklődhettek a 02 59 266 086-os telefonszámon.

0: a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon
3: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Járó Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az ország határt. A jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másik ok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Többnyire napos marad az égbolt felettünk a mai nap folyamán, 24 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 12 fokra hűl vissza a levegő. A hét következő napjaiban egyre magasabb értékeket mérhetünk majd, kedden 25, szerdán, csütörtökön pedig 28-29 Celsius fok körül alakulnak a napi maximumok. Csapadék az eddigi előrejelzések alapján nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentése a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemháres sugárúton, a Milkovolúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadék vízelvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Pink 2022-es dalával folytatjuk a hétfő reggeli pluszt. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz

óra 43, én pedig egy újabb hasznos infót hoztam nektek, ezúttal az álláskeresők figyelmét kérném. Jelenleg 874 szabad munkahelyet kínálnak Bihar megyében, a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint. Nagyváradon 717 állás közül válogathatnak az érdeklődők, többek között takarítókat, biztonsági őröket, eladókat, szakácsokat és szakácssegédeket, sofőröket, könyvelőket, egészségügyi asszisztenseket, állatgondozókat, árumozgatókat, diszpécsereket és mérnököket is keresnek, de szakképzetlen munkások számára is vannak lehetőségek. Az állásokról további információ a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség Nagyváradi, tehát a Transzilvánia utca 2 szám alatti székein kérhető, illetve a 02 59 436 821-es telefonszámon. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek, a folytatásban pedig érkeznek a Plusz FM legklasszabb slágerei, de itt van Eva Max 2021-es slágere.

0: megtalál.
1: Ez volt a United és a Hajnalban még a nap is más című slágerük. Hello, hello pluszosok! Ennyi lett volna a reggeli plusz mára, hamarosan 11 óra a stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át. Ő érkezik ugyanis a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után azonban pörögnek tovább a Plusz FM legnagyobb slágeri. Déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. Úgyhogy én letészem már a lantot, további jó utat és jó rádiózást kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, sziasztok!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: FM-en, interneten és mobilon
2: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
4: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. A közműszolgáltatók 7 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. Fekete lapot vezetnek be a romániai gyermekfutballba. A szülők viselkedése miatt is véget érhet egy mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelent. A nyilvános jegyzékben minden pályázó kód alapján szerepel. Az érintettek személye többnyire csak akkor válik ismerté, amikor az államfő kinevezi őket bíróvá vagy ügyészszé, és nevük megjelenik a hivatalos közlönyben. 7 hónapos szünet után a közműszolgáltatók elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. A hűszolgáltató már megnyitotta irodáját és pénztárát a lakosság előtt, a megszokott nyilvántartási program szerint. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. A legkésőbb október 1-ig viszont mindenki visszatér. A Disztrigáz az 5-ös, a Rera 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikária 9-es, az Elektriká a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Primariai utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pálya szélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást, agressziót és nem megfelelő viselkedést. A fekete lapot a játékvezető a mérkőzés megszakításának jelzésére használja.

0: És most Nagyváradról
1: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

0: Plus. Plus FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ösztöndi programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. A közműszolgáltatók 7 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. Fekete lapot vezetnek be a romániai gyermekfutballba. A szülők viselkedése miatt is véget érhet egy mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztöndi programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelent. A nyilvános jegyzékben minden pályázó kód alapján szerepel. Az érintettek személye többnyire csak akkor válik ismerté, amikor az államfő kinevezi őket bíróvá vagy ügyészszé, és nevük megjelenik a hivatalos közlönyben. 7 hónapos szünet után a közműszolgáltatók elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. A hőszolgáltató már megnyitotta irodáját és pénztárát a lakosság előtt, a megszokott nyilvántartási program szerint. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. A legkésőbb október 1-ig viszont mindenki visszatér. A Disztrigáz az 5-ös, a RER a 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikária a 9-es, az Elektriká a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi polgármesteri hivatal Primariei utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pálya szélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást, agressziót és nem megfelelő viselkedést. A fekete lapot a játékvezető a mérkőzés megszakításának jelzésére használ.

0: Rossz FM időjárás jelentés.
1: 22 fok körüli értékeket mérhetünk most itt Nagyváradon. Felhők ugyan lehetnek fölöttünk délután, de időnként a nap is előbújik. Estig csapadék nem igazán zavarja a szabadtéri programokat. Kora este még 20 fok körül járunk majd, aztán később 18 fok környékére hűl a levegő. Holnap még egy kicsit melegebb lesz, 24 fok körüli maximum várható, szerdán pedig már 26 fokot is mérhetünk napos felhős idő mellett. Humán meteorológiai szempontból most elsősorban a reggel és a délután közötti nagy hőmérséklet különbség lehet megterhelő, az érzékenyebbeknél fáradékonyság, fejfájás vagy koncentrációs nehézség jelentkezhet. A réteges öltözködés a következő napokban is jó ötlet lehet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Változott a forgalmi rend a Stefáncsia Mári és a Teodor Nes utca kereszteződésében. Az iskola kezdés miatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, a jelzőlámpás irányítást pedig most megszüntették, úgyhogy aki megszokásból jár erre, különösen figyeljen az új rendre. Továbbra is szűkebb a Drágosvóda utca a vasúti híd alatt. Szeptember 20-áig mindkét irányban egy-egy sávon haladhat csak a forgalom a hídon zajló munkák miatt. A munkaterület közelében érdemes visszavenni a tempóból és figyelni az ideiglenes jelzéseket. Az Uzinellor úton pedig továbbra is komolyabb torlódásra lehet számítani. A Borsi út felől érkezők oldalán felbontották az úttestet, ezért egy sávon jelzőlámpás irányítás mellett halad a forgalom. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltarthat, így aki teheti, inkább válasszon másik útvonalat. Ha pedig balesetet, torlódást, lezárást, vagy bármit láttok, ami másoknak is fontos lehet, írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjatok a 0359 17 22 22-es számon.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Hát hello mindenki, sziasztok, a Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, jó étvágyat az ebédhez. Na nézzük, hogy mit tud még ez a hétfő. Hát sok-sok jó zenét fog nekünk hozni, meg egy csomó hasznos tudnivalót is, úgyhogy érdemes legalább fél füllel meló közben is minket hallgatni. Olivia Rodrigo újdonságával nyitunk, itt a Drop Dead.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad.

ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és ez itt a délutáni plusz. Hogy telik a mai napotok, hogy telik eddig a hét? Írjátok meg a Facebookon, vagy hívjatok fel és meséljétek el. 0359 17 22 22 a telefonszámunk. És közben pedig hadd meséljek én nektek arról, hogy különleges emlékgyűjtő projektet indít a Váradi Megyei Könyvtár. Történetek a városnegyedekből, ez lesz a címe. Olyan váradiakat keresnek, akik személyes történeteiken keresztül mesélnének a város múltjáról, egykori munkahelyekről, utcáról, parkokról, régi épületekről, bármiről, ami érdekes lehet. Ezek podcast beszélgetések lesznek, és családi és szerelmi történeteket, tehát személyes sztorikat is várnak természetesen. Az a cél, hogy egy ilyen élő térképet hozzanak létre, ami az itt élők szemszögéből is megőrzi Nagyvárad történetét. A hónap végéig lehet jelentkezni a bibliobihor@yahoo.com e-mail címen, de a megyei könyvtár felületein is megtaláljátok a részleteket. Szerintem izgalmas kezdeményezés, ha tudtok, akkor segítsetek benne. És kicsit passzol is ehhez a következő dalunk, a Kompakt Diszkó és a Világom.

0: voltunk, ez volt Tayo Cruz és a Dynamite, a Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, jó étvágyat az ebédhez. Apropó ebéd, egy kicsit azért spóroljatok most a kalóriákkal a hétvégére, mert szombaton és vasárnap rendezik a Bihar megyei Ízek és Hagyományok című programsorozatot. A Körösvidéki Múzeum parkjában várnak majd benneteket, a belépés ingyenes. Mindkét nap helyi termelők és népi kézművesek portékái közül is válogathatok, de hát azért a főszerepet a gasztronómia kapja. Gulyást, babgulyást, töltött káposztát, csirkepaprikást, lepényeket és sok más finomságot is megkóstolhattok. Folklór programokkal is készülnek, Nagyváradról, Székelyhídról, Tulkáról, Margittáról és Élesdről is érkeznek néptánc és folklór együttesek. Tehát mindez most szombaton és vasárnap a Bihar megyei Ízek és Hagyományok című programsorozatul a Körösvidéki Múzeumban várnak benneteket is. Jó szórakozást és jó étvágyat majd a programhoz. És Fincsi zenék közben itt a Plusz FM-en is. Sam Fender dala jön mindjárt, a People Watching.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó. Együtt. Munkára készül.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Comtim sertésszom kilogrammonként 14,99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatjuk a délutáni pluszt, méghozzá úgy, ahogy a legjobban szeretjük, sok zenével. Ja, majd az Aerosmith és a Pink, előtte pedig Sam Fender és a People Watching.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz

Nickelback és a This Afternoon itt a Plusz FM-en, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és akkor jöjjön most egy újdonság a régi kedvenc után. Egy Los Angelesben működő csapat, a Temper City dala kerül most elő. Jön tőlük az első nagy sláger, a Self-Aware, sőt ez volt a legelső dal, amit közösen írtak. Hát valószínűleg személyes ihletésű a dalszövege, mert hogy egy ilyen se veled, se nélküled szerelmi kapcsolat vívódásairól és lelki nehézségeiről szól. Szóval a Temper City és a Self-Aware most itt a Plusz FM-en, a délutáni Pluszban.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz

0: és magyar kedvencek Nagyváradon. A mai délutáni pluszt hallgatjátok. Gyorsan képbe kerülünk a világ dolgaival, Ábrahám Miki hozza a legfrissebb híreket, utána pedig Alex Warren énekel majd. Hát, hogyha ő nem zenész lenne, akkor valószínűleg matematikus lenne. Állítólag mindig is imádta a matekot, mindig is kitűnő tanuló volt belőle. Azt mondják róla, hogy például a pi értékét 60-10-es egyik fejből tudja. Meg egyébként egész jól is énekel a srác. Szóval mindjárt jön Alex Warren.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Ösztöndi programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. A közműszolgáltató két hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni helyüket a nagyváradi város

0: az a föld szintjén. Fekete lapot vezetnek be a romániai gyermekfutballba. A szülők viselkedése miatt is véget érhet egy mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelent. A nyilvános jegyzékben minden pályázó kód alapján szerepel. Az érintettek személye többnyire csak akkor válik ismerté, amikor az államfő kinevezi őket bíróvá vagy ügyészszé, és nevük megjelenik a hivatalos közlönyben. 7 hónapos szünet után a közműszolgáltatók elkezdték visszafoglalni helyüket a nagyváradi városháza földszintjén. A hűszolgáltató már megnyitotta irodáját és pénztárát a lakosság előtt, a megszokott nyilvántartási program szerint. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. A legkésőbb október 1-ig viszont mindenki visszatér. A Disztrigáz az 5-ös, a Rera 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikária 9-es, az Elektriká a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a nagyváradi polgármesteri hivatal Primariei utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pálya szélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást, agressziót és nem megfelelő viselkedést. A fekete lapot a játékvezető a mérkőzés megszakításának jelzésére használja.
1: FM időjárás jelentés.
2: 20 fok környékén van a hőmérséklet most Nagyváradon, a következő órákban még akár 22 fokot is mutathatnak a hőmérők. A felhők mellett inkább napsütésre számíthatunk, este pedig csak lassan kezd el hűlni a levegő. Holnap 24, holnap után 26 fok körüli maximumok várhatóak, éjszakánként pedig 10 fok környékére hűl a levegő, vagyis megmarad a jelentős napi hőingás. Ez a szervezetünket is megterhelheti. A nagyobb hőmérséklet változás miatt az arra érzékenyeknél álmosság, tompaság, vérnyomás ingadozás előfordulhat.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: A Stefáncsilmári úton jártok, több helyen is érdemes figyelni. A Theodornes utcai kereszteződésben már nem a lámpák irányítják a forgalmat, az iskola kezdés miatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. A Berzéi és a Szöntúl Ladislau utcák közötti szakasz pedig le van zárva, itt szintén ideiglenes körforgalom segíti a közlekedést. A Drágoswoda utcában a Vasúti híd alatt szeptember 20-áig marad a korlátozás. A forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, ezért főleg nagyobb forgalomban lassulásra lehet számítani. Ha pedig a Stefáncsilmári és Sugár úton a Milkovului utca térségében jártok, ott közműépítés nehezíti a közlekedést. A munkaterületen most parkolni sem lehet, a beruházás várhatóan október 10-éig tart. Utat.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello Nagyvárad, sziasztok! A délutáni pluszt hallgatjátok, egy óra elmúlt, innen már egész túlélhetőnek tűnik a hétfő, de egyébként pedig itt leszünk továbbra is, és segítünk nektek, hozzuk a jobbnál jobb zenéket, hogy egy picit kellemesebben teljen a meló. Jó, majd Kelly Clarkson, Taylor Swift, a Boyzone és Ariana Grande is, indításként pedig Alex Warren és a Before You Leave Me.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Boyzone és a Picture of You itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Ha pedig a hétvégén a városi levegőt lecserélnétek egy kis hegyi levegőre, akkor van egy jó program ötletünk. Szombaton az EKE 91 Nagyvárad az aranyos jégbarlanghoz szervez közepes nehézségű 15 kilométeres túrát, amint egy 550 méteres szintkülönbségű útvonalon a jégbarlang mellett a János kapu barlangot is megnézhetitek. Érdemes túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet vinni, meg elegendő vizet és harapni valót az egész napos programra. Ha szeretnétek ott lenni, akkor érdemes minél hamarabb jelentkezni Bondár Katka túravezetőnél. Az ő telefonszáma 0771 549 257. Tehát a hétvégén az aranyos fői jégbarlanghoz kirándulhattok az EKE 91 Nagyváraddal. 550 méter szint fölfelé, és jó pár fok lefelé a jégbarlangban, majd élménybeszámolót kérünk mindenkitől, aki ott lesz esetleg. Mi pedig Ariana Grande dalával megyünk tovább. Ez a One Last Time.

0: Olivia Dean, és a Man I Need itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Az utakon óvatosan, mert hogy Bihar megyét is érinti az országos közlekedésbiztonsági program, aminek keretében 145 sebességcsökkentő rendszert telepítettek Romániában. A Bihar megyei berendezés Fugyivásárhelyen az egyes országút mentén kapott helyet, és többféle eszközzel is figyelmezteti lassításra az autósokat. Elektronikus kijelző mutatja az érkező autó sebességét, megfelelő tempónál zöld, gyorshajtásnál pedig piros jelzéssel, emellett ledesfények, útburkolati jelek és rezgősávok is segítik majd a lassítást. A rendszerhez fix sebességmérő radar is tartozik, de ezt nem szabad összekeverni a rendőrség e-szigúr rendszerével, amit a szabálysértések rögzítésére és bírságolásra használnak. A közútkezelő célja főleg az, hogy a települések bejártánál csökkenjen az autók sebessége, a helyszíneket pedig a korábbi súlyos balesetek alapján választották ki. Tehát országszerte 145 ilyen rendszert telepítenek, ebből egyébként már majdnem 140 működik is. Ahol ezek vannak, ott tényleg csak az fog gyorsan hajtani, aki direkt gyorsan akar menni. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. A Plusz FM-en viszont padlógázzal megyünk tovább, nálunk mindjárt jön Ping és a Raise Your Glass.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Gyere a Brikóba is! Szeptember 16-áig 20%-os kedvezménnyel mindössze 518 leért vásárolhatod meg a Mazda fürdőszoba bútorszettet mosdóval együtt, valamint 30%-os kedvezménnyel mindössze 1189 leért a hidromasszázsos Onega zuhanykabint. A még nagyobb kényelemért használd ki a szerelési szolgáltatásunkat is. Brikó, együtt, munkára készen!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez itt a délutáni plusz, továbbra is mi adjuk meg a hétfő ritmusát, hozzuk nektek a jobbnál jobb zenéket. Nem sokára például Marshmello és Farruko közös dal szól, az Esta Vida, előtte pedig Pink és a Raise Your Glass, igazi energiabomba.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Disco Machine és a Sophie and the Giants, és a Hypnotized szólt itt a délutáni pluszban. Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Üzenhettek nekünk a Facebookon, illetve hívhattok is minket 0359 17 22 22 a telefonszámunk. Például Erzsike van a vonalban. Szia, miben segíthetünk neked, hallgatlak?
1: Sziasztok! Ha lehet, üzennék a szomszédomnak.
0: Lehet.
1: Lászlónak hívják.
0: Oké. Okay.
1: És jobbulást kívánok neki valami jó számmal.
0: Ó, jobbulást neki, de nincs nagy baj, remélem. Nem komoly.
1: Nincs. Csak egy kis férfinát, ha kapta el.
0: Ó, hát az a legszörnyűbb, legsúlyosabb betegség, azt tudjuk.
1: Persze, tudom. Nagyon együtt is érzek vele.
0: Ez nagyon rendes tőled. Hát figyelj, akkor neki küldjük orvosságként Teddy Swims egyik új dalát. Jön a Mr. Noy-tól itt a Plusz FM-en a délutáni pluszban. Köszönöm!
1: Köszönöm!

Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Azt hiszem, hogy túl sok van még hátra a munkaidőből. Kell a plusz energia mindenkinek, de ránk számíthatok. Hozzuk a legpörgősebb, legütősebb zenéket 2 és 3 óra között is. Például mindjárt itt az Anotair és a Talk to You.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs odafegyvere, az Észszenetártyámián portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatal a sikerekről beszél, az RMDS tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Észenetátjámel portál, a telepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinte minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDSZ helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbemaradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok. Még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek. Írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: 20-22 fok van most odakint, napos és felhős időszakok váltják egymást a délután hátralévő részében, és kora este még 20 fok környékén maradunk, este 7 után kezd határozottabban hűlni a levegő. A következő napokban pedig némi felmelegedés jön, holnapra 24, holnap utára pedig 26 fokot jósolnak, a reggelek viszont hűvösek maradnak 10 fok körüli értékekkel. Humán meteorológiai szempontban éppen ez a 10 fokot is meghaladó napi hőingás lehet a leginkább érzékelhető, fáradékonyság, fejfájás, ingadozó közérzet jelentkezhet az érzékenyebbeknél. A folyadékpótlásról továbbra sem érdemes megfeledkezni, attól, hogy szeptember van, a szervezetünk még nem állt át automatikusan őszi üzemmódra. Figyeljetek oda saját magatokra is.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefáncsilmári Sugár út Berzé és Szöntú Ladislau utcák közötti szakaszát. A korlátozás idejére a Stefáncsilmári és a Ladislau utca kereszteződésében ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Fontos változás, hogy a Lákúr-Rosú utcából most balra is ki lehet fordulni a Sugár útra. Szintén ugyanezen a Sugár úton a Milkovolúj utca környékén is munkásokkal találkozhattok. A szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózatot cserélik, ezért van forgalomkorlátozás. Ezen a részen jelenleg parkolni sem lehet. A tervek szerint itt október 10-ig dolgoznak. Az Uzinelor úton a Borsi út felől pedig egy szakaszon csak egy sáv járható, jelzőlámpa engedi felváltva a két irányt, a várakozás pedig akár 4-5 perces is lehet. Ha útközben olyan közlekedési helyzettel találkoztok, amiről másoknak is érdemes tudniuk, akkor küldjétek el nekünk a Facebookon, vagy hívjatok a 0359 17 22 22-es számon.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Sziasztok, ez itt a délutáni Plusz a Plusz FM-en. Dani írja nekünk közben a Facebookon, hogy ő még csak most kezdi a mai műszakot, még csak most kezd melózni. Hát figyelj, akkor téged is próbálunk felpörgetni az Anoter dalával. Ez a Talk to You, tekert fel a hangerőt.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Ez volt a Pet Shop Boys, a zenekar egyik tagját Neil Tennant egyébként a múlt héten Budapesten fotózták le, egy étterem teraszán kávézgatott magányosan, hogy pontosan mit keresett a magyar fővárosban, azt még nem tudni, de majd előbb-utóbb úgyis kiderítik az újságírók. Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és a délutáni pluszt hallgatjátok, jó munkát mindenkinek, és az idősebbeknek mondom, hogy mostantól bizonyos nyugdíjpénztári ügyeket már online is el lehet intézni az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformján. A rendszerben egy helyen érhetőek el a nyugdíja, a társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos szolgáltatások, a felhasználók pedig kérelmeket nyújthatnak be és dokumentumokat is letölthetnek. A korábbi oldalon regisztrált ügyfelek a megszokott belépés adataikkal használhatják az új felületet, a regisztráció pedig több módon, akár teljesen online is elvégezhető most már. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér, ezen keresztül számos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül. Ez azért sokak életét sokkal könnyebbé fogja tenni, ugye nem kell sorbálni, nem kell mindenféle hivatalokba rohangászni, tehát mostantól bizonyos nyugdíjpénztári ügyeket már online is el lehet intézni az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformján. Ilyen hip-hip úrá az ilyen fejlesztéseknek mindig örülünk, meg Calvin Harrisnek is örülünk, vele folytatjuk a Plusz FM-en, jön tőle a Summer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

aktuális lesz, ébresz fel, ha vége a szeptembernek. Wake me up when September ends, ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Én pedig egy olyan kiállítást szeretnék most a figyelmetekbe ajánlani, ahol egy-egy tárgy mögött egy egész eltűnt világ története bújik meg, ezt érdemes megnézni. A nagyváradi római katolikus püspöki palotában a lélek leggyengédebb virágai falu nyíltak címmel néprajzi tárlat nyílt Ráb Rudolf hatalmas gyűjteményéből. A második emeleti kamara kiállításon olyan régi használati tárgyakat láthattok, amik egykor az erdélyi és párciumi falusi háztartások mindennapjaihoz tartoztak. Ráb Rudolf a kommunizmus évtizedei alatt több tízezer néprajzi emléket gyűjtött össze, hagyatékából pedig mintegy tízezer darabot a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozott. A most megnyílt tárlat ezekből válogat, és egyébként nagyjából egy évig, 2027 őszéig

0: ez itt a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A délutáni pluszt hallgatjátok, próbálunk egy kis plusz energiát adni nektek a melóhoz, remélem, hogy már nincs sok hátra a mai munkaidőtökből. Jön egyébként Ray Dalton és a Blue Running, egy aktuális nagy kedvenc a slágerlisták éléről, és hát ehhez a dalhoz is van egy kis üzenetünk. Haló, szia, hallgatlak!
1: Szia, Peti vagyok Borsról.
0: Ja.
1: Szóljon ez a szám a tesómnak, Rolandnak szülinapjára. Isten éltesse! És hát a hétvégén várjuk haza.
0: Ah, mert? Merre van, valahol távol?
1: Igen, magyarban dolgozik, de a hétvégén velünk lesz.
0: Na, hát akkor ünnepelt majd a család. Oké, rendben van, boldog szülinapot, küldjük neki a dalt.
1: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Szóval Ray Dalton és a Blue Running most itt a Plusz FM-en, a délutáni pluszban. Na, szóljon! Lely.

0: hátra. Ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és hát én részemről ennyit tudtam hozzátenni a mai napotokhoz. Örülök, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt órákban, köszönöm a figyelmet, holnap délben ismét jövök a mikrofon mögé, de nyugi, addig sem maradtok egyedül. Keserű Tomi már itt van, és mindjárt átveszi az irányítást, a délután hátralévő részét beletölthetitek. Ráadásul egy nagy magyar slágerrel nyit, ja, majd Horváth Tomi és a Kovászki meg a Vega, és a Fehér Holló.
1: Fehér Holló, repül a tón veled, tárd ki a szárnyal, itt leszek veled.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Járó Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az országhatárt. A jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másik ok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzat

0: barátnak, megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hölgyek, urak, fiúk, lányok, nagyon kellemes hétfőt kívánok nektek. 2026. szeptember 14-e van. A Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok, nagyon szépen köszönöm. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Remélem, hogy szuperül telt a hétvége. Ez pedig már a Sláger Plusz első felvonása. A mikrofonnál a következő 4 órában Kesérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel. A mai napon is hoztam nektek témákat, érdekességeket. Már is mondom, hogy miről lesz majd szó az első órában. Hát elképzelhető, hogy ti is hallottatok már olyan pletykákat, hogy lehallgat minket az okos TV. Ezügyben nyomozunk az óra második felében. Ezen kívül jönnek természetesen a helyi aktualitások, valamint nem hiányozhatnak a slágerek és a magyar kedvencek, amelyek hát ugye könnyebbé teszik nekünk, hogy átvészeljük ezt a nem szeretem napot. No, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM. Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

legtöbb helyi hír hétfőn is itt a Pluszon, a Sláger Pluszban is természetesen. Még szeptember 27-éig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén 39 kezdeményezés közül lehet választani. Eddig több mint 600-an szavaztak, összesen mintegy 1700 voksot leadva. Egy személy legfeljebb 3 projektet támogathat. A jelenlegi állás szerint az Onestilor utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal. Második a 100 fa Nagyvárad központjában elnevezésű projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Onestilor utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a sebeskörösön kialakítandó kajak és paddleboard indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete egyébként 1,5 millió lej. Az online szavazás szeptember 27-én zárul, majd szeptember 28-a és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni az Aktív Oradia platformon lehet, regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után, úgyhogy van még időtök voksolni, semmiképpen ne hagyjátok ki. Csak úgy, mint a jó zenéket sem itt a Pluszon, én meg ezekre szavazok.

0: slágerek és magyar kedvencek, és közben pedig autótulajdonosok, figyelem. Nagyszabású ellenőrzésbe kezd ugyanis a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették-e a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással, licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkard.oradia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, hangsúlyozzák. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák így már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek például a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat hármas számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, majd törölniük kell az azon feltüntetett feliratot. Köszönöm szépen az együttműködéseteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: A Brikóban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leírt vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lomfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brikó. Együtt. Munkára készen.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
1: van ez a mester. És most vissza a zenéhez.
0: Kellemes hétfőt kívánok nektek itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájában. Figyeljetek nagyon, hiszen nem sokára azzal fogunk foglalkozni, hogy vajon lehallgat-e bennünket az okos tévé. Izgi a téma, tartsatok velem mindenképpen, addig pedig hallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz, ez a...

No, hát itt a Sláger Plusz első órájában egy nagyon érdekes városi legenda után nyomozunk, hogy vajon lehallgat-e bennünket az okos TV, ugyanis hát egyre több videó terjed arról, hogy ezek a készülékek úgymond hallgatóznak, és állítólag rögzítik a beszélgetéseinket. Az egyik magazin friss összefoglalója szerint a félelem egyébként nem teljesen alaptalan. A modern tévékben valóban van mikrofon, és a hangvezérléshez folyamatosan figyelik a környezetet. A szakértők viszont hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent természetesen automatikus lehallgatást. A rendszer csak akkor aktiválódik, ha felismeri mondjuk a bekapcsoló szót vagy egy adott parancsot. A cikk egyébként bemutat egy egyszerű módszert is, amivel ellenőrizhető, hogy a TV valóban küld-e adatot. Ha a készülék hangvezérlése ki van kapcsolva, de a hálózati forgalom mégis megugrik, az mindenképpen gyanús jel lehet. A gyártók szerint a háttérkommunikáció, a frissítések és a szolgáltatások miatt szükséges, de a szakértők azt javasolják, hogy érdemes átnézni a beállításokat és kikapcsolni minden olyan kényelmi funkciót, amit nem használunk. Az okos tévék tehát hivatalosan nem kémkedni akarnak, de a felhasználók sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy mennyi adatot küldenek a háttérben. A tudatos beállítás ma már ugyanannyira fontos, mint maga a készülék. Ha pedig valaki teljesen biztosra akar menni, akkor használjon régi buta készüléket, és akkor ott nincsenek ilyen problémák. Ha viszont a kényelem a fontos, akkor hát benne van a pakliban, hogy esetlegesen kiszivárognak rólunk is információk valahová, hogy hová, azt sajnos nem tudjuk. No, hát a tévék világa után vissza a rádióhoz, nálunk ilyen veszély nem fenyeget bennünket, már is érkeznek a slágerek és a magyar kedvencek. Figyelem, bekapcsol!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money. We don't need your money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

szuper hétfőt kívánunk nektek itt a Plusz FM-en. A Sláger Plusz első órájára teszünk pontot, zárjuk le, és várjuk a folytatásban a mai nap hírszerkesztőjét, Ábrahám Miklós kollégámat, aki hozza nektek a fontos aktualitásokat. Mindenképpen figyeljetek és füleljetek. Én pedig természetesen már készítem a ti füleiteket a következő órára. Már is mutatom, hogy melyik lesz az a dal, amivel startolunk a hírek után.

0: Ösztöndíjprogrammal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelentkező vesz részt. A nyilvános jegyzékben minden pályázó kód alapján szerepel. Az érintettek személye többnyire csak akkor válik ismerté, amikor az államfő kinevezi őket bíróvá vagy ügyészszé, és nevük megjelenik a hivatalos közlönyben. 7 hónapos szünet után a közműszolgáltatók elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. A hőszolgáltató már megnyitotta irodáját és pénztárát a lakosság előtt, a megszokott nyilvántartási program szerint. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. A legkésőbb október 1-ig viszont mindenki visszatér. A Disztrigáz az 5-ös, a RER a 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikária a 9-es, az Elektrika a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Primariei utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pálya szélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást, agressziót és nem megfelelő viselkedést. A fekete lapot a játékvezető a mérkőzés megszakításának jelzésére használja.
1: FM időjárás jelentés.
2: A mai napon számíthatunk csapadékra. A csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul napközben, éjjel pedig 13-14 fokot mérhetünk, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosfadő utcában, a vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Illetve ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtő úton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További nagyon kellemes hétfőt kívánok nektek 2026. szeptember 14-én, és jó rádiózás természetesen itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, az ősz hivatalos adójában, a mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz második órája, amiben szó lesz majd arról, hogy rejtélyes objektumokat talált a NASA, úgyhogy irány a végtelenbe és még tovább az óra második felében. Aztán jönnek a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei természetesen, amelyeket mi szállítunk nektek innen a földről, csak úgy, mint a jó zenéket, minden egyben van, indulunk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Ez már a Sláger Plusz második órája hétfőn, szeptember 14-én. Közel 5 hónap után ismét végezhetnek császármetszéseket a Nagyszalontai Városi Kórházban. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság 1A-ról 1B szintre sorolta át az intézmény szülészet, nőgyógyászat és neonatológiai részlegeit, miután a kórház teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. A változás azért jelentős, mert tavasszal a kórház elveszítette a császármetszések, valamint az összetettebb nőgyógyászati műtétek elvégzésének jogát. A korábbi besorolás mellett a nagyszalontai nőgyógyászok csak az alacsony kockázatú természetes szüléseknél működhettek közre, illetve kisebb beavatkozásokat végezhettek. Császármetszésre és összetettebb nőgyógyászati műtétekre azonban nem volt lehetőség. A korlátozás egyik fő oka az volt, hogy nem állt rendelkezésre elegendő szakorvos a folyamatos ügyelet biztosításához. A nőgyógyászati osztályon akkor mindössze 3 orvos dolgozott, és nem működött külön nőgyógyászati ügyelet. A szükséges személyzet biztosításáért az intézmény részmunkaidős szerződéseket is kötött neonatológus, szülésznőgyógyász és intenzív terápiás szakorvosokkal, akik az ügyeletekben is részt vesznek. A kórház vezetése kedden egyeztetett az érintett orvosokkal a feladatok és a munkaszervezés részleteiről. Az új besorolás szeptember 9-től szerdától lépett gyakorlatba. Az 1B besorolásnak köszönhetően a nagyszalontai kórházban nem csak császármetszéseket végezhetnek ismét, hanem bizonyos jóindulatú nőgyógyászati betegségek műtéti kezelésére is lehetőség nyílik. Jó egészséget kívánok nektek én is, maradjatok velem továbbra is itt a Plusz FM-en, hiszen folytatódik a Sláger Plusz hétfőn.

0: No, még egy kis egészségügy itt a Sláger Plusz második órájában, ugyanis szeptember 1-ével elindult az e-Sanatate Amea, országos digitális egészségügyi felület. Ugye a betegek egy helyen férhetnek hozzá a receptjeikhez, a beutalóikhoz, vagy korábbi vizsgálataikhoz és az utánuk elszámolt szolgáltatásokhoz, valamint online időpontot is lehet foglalni. A digitális rendszer mellett továbbra is megmaradnak a hagyományos ügyintézési lehetőségek, az elektronikus személyi pedig az egészségügyi kártyát is kiválthatja. A 12 modulból álló rendszer egyik fontos újdonsága a jelenleg papíron használt egészségügyi dokumentumok digitalizálása, így a beteg a portálon találhatja meg például a házi orvostól kapott beutalóit, ezeket megtekintheti vagy letöltheti, a szakrendelés orvosa pedig az új informatikai rendszerből közvetlenül hozzáférhet a dokumentumhoz. A platformon elérhetőek lesznek a receptek és kiváltásuk története, az országos egészségbiztosítási pénztár által elszámolt konzultációk, vizsgálatok és más szolgáltatások listája, az online időpont foglalóval pedig az egészségbiztosítóval szerződésben álló szakrendeléseket lehet majd megkeresni és a szabad időpontok közül választani. Az e-Sanatate Amea használata egyébként nem lesz kötelező, a hagyományos ügyintézési lehetőségek megmaradnak azok számára is, akik nem használnak internetet vagy okostelefont.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. És tisztán a világot!
2: Gyere a Brico-ba is szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 39,99 van írt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtető cserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam meg Alistair fúrókalapácsot. Gyere előzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban!
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Itt a Sláger Plusz második órájában is figyeljetek mindenképpen, hiszen az óra témája azzal fog majd foglalkozni, hogy rejtélyes objektumokat talált a NASA odakint a nagy világ mindenségben. Hogy esetleg megvannak-e a földön kívüli szomszédaink, no hát ezügyben is nyomozunk, úgyhogy várlak benneteket. Nálunk viszont megvannak a jó zenék.
1: Slágerek, magyar kedvenc.

A Schlager Plusz második órájában akkor a Toy Story-ból Buzz Lightyear szavaival élve irány a végtelenbe és még tovább. Képzeljétek el, a NASA kutatói újabb különös jelenségre bukkantak. A James Webb és a Hubble adatai alapján ugyanis olyan rejtélyes objektumok jelentek meg a felvételeken, amelyek sem a csillagok, sem a galaxisok ismert kategóriáiba nem illenek. Az egyik magazin beszámolója szerint ezek az égitestek rendkívül halványak, mégis feltűnően kompaktak, és olyan fényjeleket adnak, amelyekre a jelenlegi modellek hát nem adnak magyarázatot. A kutatók egyelőre három lehetséges irányt vizsgálnak. Lehet, hogy szuperfiatal galaxisok, amelyek éppen csak elkezdtek összeállni. Lehetnek extrém sűrű csillaghalmazok, amelyek a korai univerzum maradványai. De az sem kizárt, hogy teljesen új típusú objektumokról van szó. A NASA szerint a felfedezés azért izgalmas, mert ezek a struktúrák a világegyetem legelső időszakáról adhatnak információt. Arról a korszakról, amikor az anyag először kezdett formát ölteni. A következő hónapokban nagy felbontású spektroszkópiai vizsgálatok következnek, amelyek eldönthetik, a rejtélyes objektumok egy ismeretlen kozmikus kategóriát képviselnek-e. Úgyhogy egyelőre még nem találták meg a Földön kívülieket, és úgy tűnik, hogy ők sem bukkantak ránk, de ettől függetlenül mindenképpen izgalmasak a történések. No, a világűrből akkor vissza a Földre, én pedig itt tekintek bele a Plusz FM nagy távcsövébe, és mit látok? Egy újabb jó dalt.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

nincs megállás, kérem szépen, együtt gyűrjük, húzzuk ezt a hétfői műszakot itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. szeptember 14-én, és ebbe egyébként bekapcsolódik Ábrahám Miklós is ugye óránként, hiszen jönnek a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb infók, a hírek pillanatokon belül. A hírek után aztán jövök vissza, hiszen a következő órára már én is készülök. Itt van például az a dal, amivel ma is tartolunk, figyeljetek!

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot, és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket

0: civilizációs csodafegyvere, az Észszenetártyámián portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDS tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Észszenetártyámián portál, a terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinte minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDS helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a Városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbe maradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek. Írja az Observator 8. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon számíthatunk csapadékra. A csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul napközben, éjjel pedig 13-14 fokot mérhetünk, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávjuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltart, úgyhogy nagyon sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Itt a fél idő, hölgyek, urak, fiúk, lányok, hiszen már a Sláger Plusz harmadik órájánál járunk 2026. szeptember 14-én hétfőn. Tudom, nem szeretem nap, de tartsatok velem, és akkor könnyebb lesz minden. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, és hát nem is szaporítom a szavakat, már is mondom nektek, hogy ebben az órában mivel készültem. Közeledik, kérem szépen, az óra átállítás. Október 25-én fog ez majd megtörténni, hát még mindig szükség van rá. Ugye az EU országai nem igazán tudtak megegyezni az utóbbi időben, hogy szükséges ez, vagy pedig töröljük el. No hát a lényeg, hogy idén is lesz óraátállítás, és ez bizony kihat a bioritmusunkra is. Hogy milyen összefüggés van a kettő között, azt is vizsgáljuk hamarosan. Jönnek természetesen továbbra is fontos információk és helyi aktualitások, valamint nem hiányozhatnak a slágerek és a magyar kedvencek sem, úgyhogy start!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Hétfőn ez már a Sláger Plusz harmadik órája, a lehető legjobb helyen jártok, én pedig folyamatosan hozom nektek a fontos infókat. Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzata egy gyermekek és serdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként új épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornélio Koposz utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermek, neuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik. Külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna. Napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszanyerős szellőztetést és energiatakarékos világítást terveznek, emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának. Köszönöm a figyelmeteket, maradjatok velem, mert én pedig tervezek még fontos infókat, illetve azért jönnek közben a slágerek és a magyar kedvencek is. Ez a Plusz FM.

0: A jó zenék mellett ismét az autósoknak egy hír, nem is akármilyen, ugyanis akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok az autósok, akik jogtalanul foglalják el az elektromos járművek töltésére fenntartott helyeket. A tervezett szigorítás nem csak a benzines és dízel autók vezetőit érinteni, hanem azokat az elektromos és plug-in hibrid járműveket is, amelyek a töltőhelyen állnak, de éppen nem töltik az aksikat. A közlekedési törvény módosításáról szóló tervezet szerint az elektromos töltőhelyeket kizárólag a tényleges töltés időtartamára lehetne használni, így nem csak az követne el szabálysértést, aki benzines vagy dízel autóval áll be egy ilyen helyre, hanem az az elektromos autó tulajdonos is, aki nem csatlakoztatja járművét a töltőhöz, illetve a töltés befejezése után továbbra is ott hagyja azt. Ugyanez vonatkozna a külső áramforrásról tölthető plug-in hibridekre, amelyeket a tervezett e-szabály alkalmazásakor elektromos járműnek tekint, vagyis ezek is használhatnák a töltőhelyeket, de csak addig, amíg ténylegesen töltődnek. A szabály megsértése a kettes szankcióosztályba tartozna, ami jelenleg 865 és 1081,25 lej közötti bírságot jelent, emellett pedig 3 büntetőpont is jár a járművezetőnek. A módosítással a közlekedési törvényben külön meghatároznák az elektromos járművek töltésére szolgáló hely fogalmát is, amely egy olyan megfelelően kialakított és jelzett terület lenne, amely kizárólag az elektromos járművek tényleges töltés alatti várakozására szolgál. Az új szabályok egyelőre nem hatályosak, a szenátuson már túljutott törvénytervezetről, ugyanis a képviselőház hozza meg a végső döntést, de hát nyilván addig is érdemes, sőt, be is kell tartani a szabályokat.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Atik Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Kérem szépen, szeptember 14-e hétfő van, mi viszont a folytatásban az október 25-ére koncentrálunk itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz harmadik órájában. Hogy miért? Mert hogy ekkor következik majd be az óraátállítás, ugye ekkor fogunk átállni a téli időszámításra, ami egyébként jelentősen kihat a bioritmusunkra is. Hogy pontosan hogyan és hogy mivel védekezhetünk, azzal is foglalkozunk. Maradjatok velem, most pedig pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a

0: az on it.
1: Ez már a Sláger Plusz harmadik órája, és ha már az óráknál tartunk, hát október 25-én ismét óra átállítás jön, és bár csak egyetlen órát mozdítunk, a szervezetünk ezt sokszor jóval nagyobbnak érzi, ugye? Az egyik magazin összefoglalója szerint a bioritmus nem tud egyik napról a másikra átállni. A belső óra a fényhez, a rutinokhoz és az alvás minőségéhez igazodik, így a hirtelen változás fáradtságot, nyugtalanságot és alvás zavarokat okozhat, főleg ilyenkor, amikor a nyári időszámításból megyünk a télibe. A szakértők azt mondják, hogy a korai sötétedés miatt a szervezet hamarabb küldi a leállási jeleket, miközben a napi ritmusunk még ugye nem ott tart. Ezért érezhetjük azt, hogy délben már nehezebben koncentrálunk, este pedig túl korán érkezik a fáradtság. A cég szerint a legjobb módszer az átállásra az, ha néhány napig fokozatosan igazítjuk az alvásidőt, és reggel minél több természetes fényt engedünk be, ez segít a belső órának ugye újra szinkronizálódni. Az óraátállítás ugyan apró változásnak tűnik, de a szervezetünknek nagyon komoly feladat. Tudatos rutinnal viszont gyorsabban visszaáll a napi ritmus. Aztán, hogy mikor fogják eltörölni, az egy nagyon jó kérdés, nem is olyan régen foglalkoztunk ezzel ugye itt a Sláger Pluszban. Egyelőre nincs közös nevező és megállapodás az EU országai között, úgyhogy hát sajnos még marad a tekergetés az analóg óráknál, a mai modern internetvezérelt órák viszont maguktól átállnak, úgyhogy ott nincs is ilyen probléma. Az okos tévék, a számítógép, a telefon, az óra, azok mind megteszik ezt helyettünk, majd október 25-én. De ez még odébb van, úgyhogy mi most nem állunk át sehová sem, hanem inkább hallgatunk.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar.

ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz harmadik óráját is hétfőn, szeptember 14-én. További jó rádiózást kívánunk nektek. Ugye én pillanatokon belül átadom a szót, a mikrofont, a stúdiót Ábrahám Miklós kollégámnak, ő a mai nap ügyeletes hírszerkesztője. Jönnek a legfrissebb és legfontosabb aktualitások, úgyhogy maradjatok mindenképpen. Én is maradok, csak itt a háttérben, és válogatom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket a folytatásra. Figyelem, figyelem, ezzel a dallal kezdjük az órát a hírek után.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos, van
1: ez a mester. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
2: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai

0: szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényességi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az országhatárt. Jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerülése szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másik ok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon számíthatunk csapadékra. A csúcshőmérséklet 21 fok körül alakul napközben, éjjel pedig 13-14 fokot mérhetünk, és helyenként a szél is megélénkülhet. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
2: Lezárták a Stefán Csemáres sugárút Berzén és Szfentú Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemáres sugárút és a Szfentú Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemáres sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefán Csemáres sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Nemek szokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: A Sláger Plusz negyedik órája startol, 3-2-1, a fedélzetről pedig Keserű Tomi köszönt benneteket és integetek nektek. Szevasztok, tartsatok velem ebben a 60 percben is itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában 2026. szeptember 14-én. Képzeljétek el, saját beauty kollekciót dobott piacra a Tomorrowland. Ezt a hírt is hozom nektek ebben az órában, de természetesen még mindig vannak nálam helyi hírek is és aktualitások, ezekből kifogyhatatlan vagyok, csak úgy, mint a jó zenékből, úgyhogy pörgessük meg akkor a hétfőt, már is csapjunk bele az órába.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Hát ezt kérem szépen, már a Sláger Plusz negyedik órája, és tele vagyok a mai napon ilyen autósokat érintő hírekkel. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. Ez ugyebár a holnapi nap. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság augusztus 31-én jelentette be, hogy szeptember 15-től módosulnak az autósokmányok kiállításáért fizetendő díjak. A legnagyobb összegű emelés a jogosítványt érinti, amelynek kiállításáért a jelenlegi 89 lej helyett 139 lejt kell majd fizetni, vagyis 50 lejjel, mintegy 56%-kal emelkedik a tarifa. A forgalmi engedély közismert nevén a talon kiállításának díja 49 lejről 76 lejre nő, ami 27 lejes, körülbelül 55%-os drágulást jelent. Arányaiban az ideiglenes forgalmi engedély díja emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért szeptember 15-től 13 lej helyett már 25 lejt kell fizetni, vagyis a tarifa 12 lejjel, azaz több mint 92%-kal nő. A főigazgatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek, az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatóak fel, ezek azonban kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt bejegyezték. Ezek ugyanis a vizsgadosszié teljes érvényességi ideje alatt felhasználhatóak. A szeptember 15-től érvényes díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a giseul.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni, és ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetőek, úgyhogy erről ne feledkezzetek meg, ezek a változások tehát a holnapi naptól szeptember 15-től lépnek érvénybe. Köszönöm a figyelmet, mi is megyünk tovább itt a Pluszon, jönnek ismételten azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk.

0: No, a diákokhoz is szólnék hétfőn itt a Pluszon, a Sláger Pluszban. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de automatikusan feltöltötte a 2026-27-es tanévre szóló diákbérleteket az OTL a nagyváradi iskolákba járó tanulók számára. A jogosult diákok továbbra is ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. Egy fontos szabályt azonban be kell tartaniuk. Felszálláskor minden alkalommal érvényesíteniük kell az utazási kártyájukat. Az OTL közlése szerint a diákbérleteket szeptember 1-től automatikusan aktiválták. A tanulóknak érdemes már az első utazás előtt ellenőrizniük, hogy névre szóló kártyájuk valóban aktíve. Ezt az OTL alkalmazásában vagy a járműveken található kártya érvényesítőknél lehet megtenni. Akinek még nincs utazási kártyája, vagy valamilyen okból nem hosszabbították meg annak érvényességét, annak személyesen kell felkeresnie az OTL valamelyik értékesítési pontját, ahol az aktuális tanévre érvényesített diákigazolványt vagy ellenőrzőt kell felmutatnia. Fontos tehát, hogy az ingyenes diákbérlet mellett is kötelező a kártya érvényesítése minden egyes felszálláskor. Jó utat nektek is!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
3: Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: További nagyon kellemes hétfőt és jó rádiózást kívánok nektek itt a Plusz FM-en szeptember 14-én a Sláger Plusz 4. órájában. Ebben az órában a Tomorrowland lesz majd a főszerepben, ugyanis képzeljétek el, a fesztivál saját beauty kollekciót dobott piacra. Ez legfőképpen a hölgyeknek lehet érdekes, hogy mit tartalmaz a kis csomag, az is kiderül hamarosan. Nálam meg itt vannak a jó zenék.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz negyedik órájára hagytam a mai nap legkönnyedebb hírét az elektronikus zenei szcénából. A Tomorrowland idén egy egészen váratlan területen jelent meg. Képzeljétek el, a fesztivál saját bőrápoló kollekciót dobott piacra, méghozzá a prémium kategóriás Ground Alchemist márkával közösen. Az egyik magazin beszámolója szerint a partnerség célja az volt, hogy a Tomorrowland életérzése ne csak a zenében és a vizuális világban jelenjen meg, hanem a mindennapi rutinokban is. A kollekció egyébként három termékre épül. Egy mély tisztító arclemosóra, egy hidratáló krémre, valamint egy regeneráló szérumra. Ezek nyilván inkább a hölgyeknek lehetnek érdekesek. A design a fesztivál ikonikus arany-fekete stílusát hordozza, és a csomagolás is a Tomorrowland vizuális univerzumát idézi. A Ground Alchemist szerint a termékek természetes összetevőkre épülnek, és a fesztivál intenzív élményét és egy úgynevezett mindennapi wellness pillanatot hordoz magában. A lépés egyébként nagyon jól mutatja, hogy a Tomorrowland márka már egyébként jóval túlmutat ugye a zenén, egy olyan globális lifestyle világot épít, ahol a fesztivál élmény a hétköznapokba is átvihető. Úgyhogy nemes egyszerűséggel innentől kezdve a saját bőrünkön is megtapasztalhatjuk ennek az óriási fesztiválnak az energiáit. Ti meg itt a Pluszon természetesen a slágereket és a magyar kedvenceket, folytatódik a Sláger Plusz. Jó rádiózást!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hát ennyi volt, kérem szépen, a hétfői műszak letelt szeptember 14-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi, de a jó hír, hogy holnap ismét találkozunk a szokott időben és helyen, úgyhogy várlak benneteket. A folytatásban jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán indul természetesen egy újabb zenei óra, méghozzá ezzel a dallal, én pedig ezzel búcsúzom. Hello mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára, 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal. Szupeko!
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Ösztöndi programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. A közműszolgáltató 2 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. Fekete lapot vezetnek be a romániai gyermekfutballban. A szülők viselkedése miatt is véget érhet egy mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztöndi programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelentkező vesz részt. A nyilvános jegyzékben minden

0: 8-as, a termofikária a 9-es, az elektriká a 10-es, a cseh pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a nagyváradi polgármesteri hivatal Primariai utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pálya szélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást, agressziót és nem megfelelő viselkedést. A fekete lapot a játékvezető a mérkőzés megszakításának jelzésére használja.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
2: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű utalványt kapsz a kék és szürke Csia és Ásmed konyha bútorokra, valamint 150 lej kedvezményt a Zodiac gardrob szekrényre, amelyet mindössze 445 lejért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
0: Plusz! Plusz!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Észszenetártyámián portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDS tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Észszenetártyámián portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek. Miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb

0: Frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a Városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbemaradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek, írja az Observator 8. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

szívem el is húj, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
0: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Járó Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az országhatárt. A jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül román

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ösztöndi programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. A közműszolgáltató 2 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. Fekete lapot vezetnek be a romániai gyermekfutballba. A szülők viselkedése miatt is véget érhet egy mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelent. A nyilvános jegyzékben minden pályázó kód alapján szerepel. Az érintettek személye többnyire csak akkor válik ismerté, amikor az államfő kinevezi őket bíróvá vagy ügyészszé, és nevük megjelenik a hivatalos közlönyben. 7 hónapos szünet után a közműszolgáltatók elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. A hőszolgáltató már megnyitotta irodáját és pénztárát a lakosság előtt, a megszokott nyilvántartási program szerint. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. A legkésőbb október 1-ig viszont mindenki visszatér. A Disztrigáz az 5-ös, a RER a 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikária a 9-es, az Elektrika a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi polgármesteri hivatal Primariei utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pálya szélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issanatartyamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDSZ tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issanatartyamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják. Ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinte minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDSZ helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastrukturális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbe maradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek. Írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: This is Mambo number 5.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból, írja az Yahoo Financiár. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazási okmányként. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolványal már ne lehetne átlépni az országhatárt. Jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másikok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. A közműszolgáltatók 7 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. Fekete lapot vezetnek be a romániai gyermekfutballba. A szülők viselkedése miatt is véget érhet egy mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelent. A nyilvános jegyzékben minden pályázó kód alapján szerepel. Az érintettek személye többnyire csak akkor válik ismerté, amikor az államfő kinevezi őket bíróvá vagy ügyészszé, és nevük megjelenik a hivatalos közlönyben. 7 hónapos szünet után a közműszolgáltatók elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. A hűszolgáltató már megnyitotta irodáját és pénztárát a lakosság előtt, a megszokott nyilvántartási program szerint. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. A legkésőbb október 1-ig viszont mindenki visszatér. A Disztrigáz az 5-ös, a RER a 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikária a 9-es, az Elektriká a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Primariei utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pálya szélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást, agressziót és nem megfelelő viselkedést. A fekete lapot a játékvezető a mérkőzés megszakításának jelzésére használja.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs odafegyvere, az Issenetartyamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDSZ tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Issenetartyamian portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják, ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinte minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDSZ helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbe maradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok, még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek. Írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: van.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.